0: Indulok egy részem mindig, elhagyom valahol. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarol.
1: De